0: David Brown took the guitar solo.
1: Ide földcsíptek meg, éppen az orrom hegy.